0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ulmban található a sokáig egyedülállónak számító kenyérmúzeum, amelynek nyitása óta több millió látogatója volt. A múzeumot két vállalkozó alapította 1955-ben, akik maguk is pékségeket üzemeltettek. A 18 ezer kiállítási tárgy mindegyike a kenyérkészítés történetéhez kapcsolódik. A kiállítás a kőkortól napjainkig öleli fel a kenyérkészítés történetét tárgyakkal és filmekkel illusztrálva. A múzeum szakkönyvtárában 6000 könyv és számos archív dokumentum is található.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kossuth téren álló igazságügyi palota Hausmann Alajos tervei alapján készült. Helyét a már épülő országházzal szemben a Nádor, Alkotmány, Honvéd és Szalai utcák által övezett telken jelölték ki. A tervezés során Hausmann több kihívással is szembesült. A telket az utcák ferdén határolták, és gondot okozott az épülő országház tömege is, amivel az építés semmiképpen nem kívánt versenyezni. Tervei nyomán igazi mestermű született, amelynek zárókövét maga Ferenc József helyezte el ünnepélyes keretek között 1896. október 20-án. Ezt követően foglalhatta el az épületet a Magyar Királyi Kúria, a Budapesti Királyi Ítélőtábla, a Királyi Főügyészség és a Koronaügyészség is. A homlokzat egyik legfontosabb eleme a triga, hármas fogatú római diadalszekér, amiben a géniusz áll, jobb kezében a felvilágosodás fáklyáját, baljában a békepálma ágát tartva. A timpanonban található kompozíció Zala György munkája. Egy tárgyalást ábrázol bíróval, vádlóval, védővel, panaszossal és vádlottal.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A csepelművekben a két világháború között megkezdődtek az ikonikus kerékpárok és motorkerékpárok gyártási munkái. A második világháborúban pedig harckocsikat és repülőgépmotorokat is gyártottak itt. A gyár területén 150 óvóhely épült 1944-re. A világégést követően a gyár a szovjet katonai parancsnokság, 1946-ban pedig az állam irányítása alá került. A rendszerváltást követően a gyárat privatizálták. Mára csak nagyjából 5000-en dolgoznak a területen. Az olyan ismert kerékpárgyártók, mint a Neiser vagy a Gepida még ma is itt működnek. Az egykori Vöröscseppel területén jelenleg 400-nál több cég üzemel.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A múzeumok éjszakája 2003 óta minden évben megrendezésre kerül. Az ötlet Franciaországból indult, ahol 1999-ben tartottak meg egy hasonló eseményt. A múzeumok éjszakáját rendszerint Szent Iván napjához, az év leghosszabb napjához közeleső időpontban tartják meg. A program lényege, hogy egy belépőjegy megvásárlásával a kezdeményezésben résztvevő múzeumokba a belépés ingyenes. A múzeumok, számítva a nagy érdeklődésre, nem csak állandó és időszaki kiállításokkal várják a látogatókat, hanem évről évre egyre színesebb külön programokkal készülnek. Évről évre egyre nagyobb számban csatlakoznak a kulturális intézmények a programhoz, mára már saját rekordjait dönti meg a különleges rendezvény. 2004. június 21-én a Múzeumok Éjszakája vidéki programjain látogatottsági rekord született, mintegy 195 ezeren voltak kíváncsiak a kulturális eseményre.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A szőlőkkel beültetett és erdőkkel borított Schwab-hegy a 19. századtól jelentős fejlődésnek indult. Megépültek az első villák, színészek, írók és művészek pihenőhelyévé, majd a városiak kedvelt kirándulóhelyévé vált. A megnövekedett közlekedési igény kielégítésére a Budai Közúti Vaspályatársaság már 1868-tól üzemeltetett lóvasutat, amely pályáját a Lánchíd budai hídfőjétől Zugligetig építette ki. A vasútvonal építése az engedélyokirat 1873. július 3-án kelt kiadása után azonnal megkezdődött. A kivitelezési munkák irányítója a svájci származású Katri Szalész Ferenc volt, aki a ma is álló villáját a fogaskerekű vasút közelében építette. Az első szerelvény 1874. június 24-én délután 4 órakor indult útnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Pénteken várható döntés a hazánknak járó uniós forrásokról. Több helyen lesz szúnyoggyérítés a héten. Folytatódik a napos nyári idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Pénteken hagyhatja jóvá a magyar helyreállítási tervet az uniós pénzügyminiszterek tanácsa. Minden jel arra utal, hogy pozitív döntést hoznak, közölte a parlamentben a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy az előző kormánnyal szemben a Tisza kormány hazahozza az uniós forrásokat és megalkotja az ehhez szükséges jogszabályokat. Sürgősséggel már kedden elkezdi tárgyalni az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását, erről döntöttek a képviselők. Az alkotmánymódosítás tervezete szerint egyebek mellett megszűnik Súlyog Tamás államfői mandátuma. A pedagógusok teljesítmény értékelésének megújításáról is szó volt a parlament ülésén. Müller Anna tiszás képviselő hangsúlyozta, olyan rendszert kell létrehozni, amely a pedagógusokat motiválja, fejlődésüket támogatja, a kiemelkedő teljesítményt pedig jutalmazza. Társadalmi egyeztetés indult a megye és a kormány megbízott elnevezések visszavezetéséről. A tervezet szerint a változtatás csak az elnevezéseket érinti, a közigazgatási szervezetrendszert nem. A kormány honlapján közzétett hatásvizsgálat alapján a névváltoztatások 577 millió forintos költséget jelentenének az államnak. Az egyeztetés július 11-éig tart. Újraindítják a Budakeszi út csatornázásának és a buszsávval szélesítésének tervét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a Posvai Gábor belügyminiszterrel közös videójában azt mondta, a Budakeszi úti buszsáv tervei korábban félbe maradtak, a beruházás előkészítését azonban most folytatják. A héten Budapest 3. és 4. kerületében, továbbá 11 vármegyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés. A szakemberek a települések lakott részein platós gépkocsira szerelt permetezőgépekkel gyérítenek este és éjszaka. A szer sem a méhekre, sem az emberre, és a házi állatokra sem veszélyes. Minden eddiginél több, csak nem 120 ezer érdeklődőt vonzott a vasárnap zárult Zsolnai Fényfesztivál Pécsen. Az eseményen idén egyszerre ünnepelték a Fényfesztivál jubileumát és az Op Art legismertebb képviselője Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulóját. A világhírű művész tiszteletére minden eddiginél látványosabban jelentek meg a geometrikus elemek, az optikai játékok. Folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ady Endre első igazi otthona a budapesti Verespálné utca 4 szám alatt álló épület első emeletén volt. Az itt található lakást felesége, Bonca Berta, azaz Csinszka örökölte. A lakást Ady rövid ideig élvezhette, ugyanis 1919. január elején az egészségügyi állapota tovább romlott. Az otthoni ápolás már nem bizonyult elegendőnek, így a Városligeti szanatóriumba szállították, ahol január 27-én hunyt el. Az egykori lakásberendezések összegyűjtését követően Ady Endre és Csinszka közös lakhelyét 1977-ben emlékmúzeummá alakították át, melyben a közös otthon képét igyekeztek visszaadni. A ház kapujában látható Varga Imre szobrászművész a költőről készített domborműve, valamint egy emléktábla is.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Glóriett kút Budapest egyik legkülönösebb építészeti emléke. Ybl Miklós tervei alapján készült, és eredetileg a Hősök tere helyén állt. Itt tört ugyanis felszínre az a 74 fokos gyógyvizet adó forrás, amelyet Zsigmond Vilmos bányamérnök fedezett fel 1877-ben. A kutat a millenniumi építkezések során elbontották, és a mai Széchenyi hegyre helyezték át.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Párizsban, a Marais negyedben található az 1985-ben nyílt Picasso Múzeum, a Hotel Salé 5-szintes villájában. A múzeum 5 évnyi felújítás után 2014-ben nyitott meg újra, mely során 3800 négyzetméterre bővítették a kiállítás méretét. A múzeum 3 útvonalon és 37 termen keresztül időrendben és tematikusan vezeti végig a látogatókat Picasso korszakain, a kezdetektől a halála előtti időszakig. Emellett megtekinthetők a művész magángyűjteményének darabjai is, Cézanne, Degas vagy épp Matisse alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ha ibafára látogatunk, mindenképpen térjünk be a Pipa Múzeumba, mely 1968-ban nyitotta meg kapuit. A híres nyelvtörő is innen ered. Hangai Nádor 1864 és 1905 között volt ibafa plébánosa, aki nagyon szeretett pipázni, így hívei egy nagyméretű fapipával ajándékozták meg, melyet Gerber Béla iparművész faragott számára. Ez természetesen a múzeumban is megtalálható. Az ibafaiak pedig azóta, vagyis 1934 óta gyűjtik a dohányzás történeti relikviákat. A híres nyelvtörőt pedig a plébános újságíró barátja, Roboz István vetette papírra, mely aztán annyira népszerű lett, hogy 1931-ben az operettet is meghódította.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

kényeselek után. Tudom, hogy csapongok, de azt mondja a mindfulness, hogy szabad, csak tudjam, hogy hol vagyok, és hogyan kell viszonyulni önmagam és a világ felé pozitívan. Na jöjjön az idézet a kimondhatatlan nevű vietnámi zen buddhista szerzetestől. A jelen pillanat tele van örömmel és boldogsággal. Ha figyelmes vagy, észre fogod venni. Kerestem valami nagy megfejtést ebben a mondatban. Egyszerűen csak törekedjünk arra, hogy néha meglássuk a dolgokban a jót. Ne legyünk annyira, elnézést a kifejezésért, magyarok, amilyenek szoktunk lenni. Tényleg van fény az alagút végén, meg föl kell a nap, itt süt fölöttünk, és nyár van, a gyerekek visítanak. Nem, a madarak csivitelnek, a gyerekek pedig élik az ő jól felfogott érdekükből vidámnak jelzett életüket. Na és akkor most Gustav Mahler mai születésnaposunk, érkezzék tőle egy dal, és tényleg dal, ráadásul a földről érkezzen a dal 1908-ból, de hát maga a felvétel természetesen Fischer Iván vezényletével és a Budapesti Fesztivál Zenekarának köszönhetően jóval későbbi, úgyhogy egy részlet, egy igazi földi itt ragadt dalból. Legyenek boldogak és pozitívak!

0: Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: 7 óra 27 perc, és még néhány szám augusztus 16-áig látható. Vazzarelli 120 címmel az a remek életmű kiállítás a Szépművészeti Múzeumban, ami több mint 140 műalkotással mutatja be a korai figurális munkáktól az ikonikus opart kompozíciókon keresztül a magyar származású világhírű alkotó pályáját. A pályáról pedig, és jó néhány rendkívül fontos eseményről Zombori Mónika mesél, ő a kiállítás egyik kurátora, és mint ilyen elérhető lesz a különös betekintést nyújtó kurátor és rendhagyó tárlatvezetéseken is. Például holnap, avagy július 15-én, 29-én, augusztus 5-én, augusztus 12-én több számot nem osztok meg Önökkel, művészetet és érdekes művészetet Vazzarelli életéből azonban Zombori Mónika segítségével igen.
2: Szerintem nagyon érdemes több módon megnézni a kiállítást. Ugye egy mód az, amikor a látogató bejön és elolvassa a szövegeket, és saját maga megtapasztalja a műveket, befogadja az élményt. Ennél másabb, különbözőbb az a befogadási módszer, amikor egy tárlatvezetés keretén belül. Ugye tartunk kurátori vezetéseket, Pócs Veronika a kurátortársam, vele felváltva, illetve egyéb szakemberekkel is bemutatjuk a kiállítást. Nyilván egy életmű, Vazzarelli életműve hatalmas, nagyon-nagyon sokféleképpen lehet megközelíteni, sok mindent ki lehet emelni, igazság szerint minden egyes tárlatvezetés más. Ez is a kiállítás célja, hogy az életművet újra felfedezze. Nagyon sokan azt hiszik, hogy ismerik Vazzarelli életművét, és néhány évvel ezelőtt látták a pécsi vagy az óbudai Vazzarelli Múzeum kiállítását, és azt gondolják, hogy hát nem nagyon adhat újat egy retrospektív kiállítása, de abszolút újat adhat. Mindenki meglepődik, hogy mennyire izgalmas és színes ez az életmű. Visszatekinthetünk az életműre, az elejétől a végéig ismerjük, 20-as évekbeli nagyon korai munkáktól egészen a 90-es évekbeli multiplikákig, szerigráfiákig minden van. Tehát ez egy olyan nagyon ritka lehetőség. Vazzarellinek olyan különleges státusza van, hogy jelenleg 3 múzeuma is van világszerte, ugye Pécsen és a budapesti Vazzarelli Múzeumon túl az Aix-en-Provence-i franciaországi Vazzarelli alapítvány a 3. Tehát ebből a 3 intézményből, nek a gyűjteményéből áll össze az anyag, illetve magángyűjteményekből is. Tehát ilyen gazdagsággal ezt az életművet most lehet megnézni, és hát a következő retrospektív kiállításig valószínűleg jó pár évtized megint el fog tálni. Tehát szerintem abszolút érdemes, annak ellenére is, hogyha valaki ismeri, mert például egyrészt a turistáknak, akik Budapesten, Magyarországon vannak, ez egy ilyen fantasztikus lehetőség, hogy így átfogóan megismerhetik ezt a nemzetközi életművet, de ugye magyar gyökerekkel rendelkező életművet. Viszont a magyaroknak és még a szakmabelieknek is, az értelmiségi közegnek is abszolút. Ugye nagyon sokan azt hiszik, hogy ismerik, de olyan sok egyéb az elmúlt 1-2 évtizedben feltárt oldala van ennek az életnek, hogy tényleg érdemes megismerni és rászenni az időt. Azért bővül új művekkel, mert az életműben kevéssé voltak ismertek bizonyos sorozatok. Nem volt rajtuk akkora hangsúly. Például mi a Naissance, ez egy francia szó, azt jelenti születések, a Naissance sorozatot kiemelten mutatjuk be. Eddig ezen nem volt hangsúly, viszont nagyon-nagyon fontos kiinduló pontja Vazzarelli optikai világának, ami ugye az opárban csúcsosodik ki, és ezeket az 50-es évek elején készítette ezeket a műveket. Párhuzamos vonalakra kell gondolnunk, amiben egy kicsi elmozdulással megindul a mozgás megjelenítése. Ugye Vazarelli ebben volt fantasztikus, hogy sík felületen a mozgás illúzióját tudta bemutatni. Uh-huh. És hát ugye mindenki ismeri a nagy opárt műveket, de az, hogy hogyan indult ez az ő életművében, az egy igazán érdekes dolog. Ugye alapvetően grafikusként, alkalmazott grafikusként indult, majd Párizsba költözve a festészettel is kísérletezett, aztán a 40-es évek végén az absztrakció felé fordult, de itt az 50-es évek elején ezzel a sorozattal elindította azt a nagyon komoly természettudományos kutatásokon alapuló vizsgálódását, amivel odaért az életműve, ahol most amit ismerünk. Ő elméleti szakember is volt, nagyon sok írása, könyve megjelent, és ezekben elég alaposan körüljárja azt, hogy a művészetet ő demokratizálni szerette volna, ugye mindenkihez eljuttatni, nem szerette az elit és az átlag emberek elkülönítését, tehát mindenképpen az volt a célja, hogy az ő művei több példányban jelenjenek meg, minél több helyre jusson el az ő művészete, ugye expanzió és rekreáció, ez volt a két nagyon fontos fogalma, hogy műveit, amit ő megalkot, az például egy kis festmény, vagy egy nagyobb méretű festménybe megalkotja, de itt nem állt meg, hanem ugye kárpitok készültek ezekből a kompozíciókból, vázák készültek, nagyon izgalmas játékokat, társasjátékokat is tervezett, tehát nagyon sokféle az ő művészete, és ugye Párizsban, Pompidou központban volt néhány évvel ezelőtt egy nagy retrospektív kiállítása, igazából az volt az áttörés, így az utóbbi évtizedekben, mert ott ugye, ahol az életművének a nagy részét megvalósította, ott mutatták be, hogy milyen izgalmas az az életmű, és hiába populáris, hiába a vizuális kultúránk része, mégis csak egy szeletet látunk belőle, úgyhogy az a demokratizáló szándék, ami az ő műveiben van, ugye a színes város koncepciójában például nagyon erőteljesen jelenik meg, ami ugye azt jelenti, hogy ő azt szerette volna, hogy a művei azon túl, hogy múzeumokban, illetve multiplikák, sokszorosított művek miatt egy szélesebb körben is elterjednek, azon kívül a városokba is szerette volna építészeti integráció keretén belül bemutatni ezeket az alkotásokat, és meg is valósult jó néhány, főleg Franciaország szerte, illetve a legelső Caracasban, az ottani egyetemen mai napig látható 1954-es munka, nagyon izgalmas. Párizsban a Montparnasse pályaudvaron látható egy nagy építészeti integrációja, illetve az Eiffel-torony környékén különböző kapuzatokat, illetve csempedíszeket is tervezett. Ezek mind mai napig látogathatók. Magyarországon ugye sajnos kevéssé volt fogadókészség az ő köztéri műveire. Van egy-két köztéri szobra, illetve például Győrben egy mozaikja, de ez egy nagyon nagy kiaknázatlan lehetőség. Ez fantasztikus lenne, hogyha több ilyen jellegű mű valósult volna meg. Ő nagyon szerette volna ezt, hogy a művei minél nagyobb méretben és minél több emberhez eljussanak. Szerdánként vannak ezek a kurátor, illetve rendhagyó tárlatvezetések, de ezen kívül a múzeum pedagógia csapata nagyon izgalmas tárlatvezetés sorozatot is nyújt az érdeklődők számára, tehát jóval több tárlatvezetés érhető el, és ezeken bőven van hely. Minden héten háromszor, csütörtök, péntek és szombaton fix időpontban tárlatvezetéseket ők tartanak, tehát szerintem az átlag érdeklődőknek mindenképpen érdemesebb talán egy ilyen általános tárlatvezetés. A kurátori tárlatvezetés, illetve speciális vezetés az egy kicsit másik műfaj. Nyilván ott a kurátor, illetve a szakemberek, akiket felkértünk, ők egy kicsit mélyebben, máshogyan, szakmaibb módon közelítik meg az életművet, tehát esetleg az, aki beleszeretett a kiállításba, és még egyszer, még mélyebben szeretne megnézni, annak ajánlom a kurátori tárlatvezetést, de nagyon nagy sikerrel, eddig mindig teltházzal voltak ezek a vezetések.
1: És reméljük azzal is lesznek, csak keressék a Szép Művészeti Múzeum honlapját. Holnapra ugyan már szerintem nincsen hely, de július 15-ére, 29-ére még minden bizonnyal, és ott is élvezhetik és hallgathatják a Reggeli Express vendégét, Zombori Mónikát, a Vazareli 120 kiállítás kurátorát, a Szép Művészeti Múzeum 1800 utáni gyűjteményének muzeológusát, úgyhogy az önökben élő Vazarelit változtassák meg, fedezzék föl, és tegyék végre rendbe. Nyugodjanak meg, ez mind-mind szépség lesz a Szép Művészeti Múzeumban.
0: Klasszik Rádió 92.1.
1: Jöjjön a Reggeli Express főváros centrikus programajánlója, hogyha nagyon komoly énemet vettem volna elő, akkor természetesen a Dalumia zenekar nyáresti koncertjét ajánlottam volna elsőként önöknek, pénteken este 7-től a Magyar Zene házában. Ugyan estét mondtam, de ez egy napsütötte sáv, illetve a napsütötte sáv, ez a címe, feljutni a fényre, mindenki megtapasztalja legalább egyszer, hogy milyen felszabadító tud lenni, mikor kitörünk a sötétség szorításából. Na jó, de én a másik énem vettem elő, illetve a Danubia zenekar egy másik koncertjét, amely egy igazi zenei turmix Mozarttal, a Metallicával, Bartókkal és mai pop slágerekkel. Ez bizony a minden ízű koncert szombaton 10 órakor a Danubia szalomban, ami Óbudán a Flórián tér 3-ban található. Igen, lehet egy koncerten egyszerre Mozart és Metallica, úgyhogy érkezzen Bartók a pop slágerekkel, ott Rezső vicces átirataival és Hámori Máté meséivel, megkeres a rejtett összefüggések, hogyan lesz a klasszikusból rock, és a slágerből szimfónia, de ez nem egy unalmas énekóra, hanem egy pörgős zenei kísérlet, amelynek végén mindenki rájön, hogy a zene az minden formában finom, csak meg kell kóstolni, úgyhogy zenei turmix Óbudán a Flórián téren a Danubia szalonban. Televíziósként kötelező ajánlom Kepes András bármi nemű föllépését. Ma este 8-kor hát nem nagyon vannak jegyek, de a város majori szabadtéri színpadra talán még néhányan felférnek, illetve beférnek. Itt ugyanis adódik a remek gondolatébresztő társasági est és a személyes találkozás lehetősége Kepes András új könyvének világával. Az est házigazdája mekkorát sóhajtok, Grisnik Petra színésznő és előadó művész, aki színházban, filmben és televízióban egyaránt rendszeresen látható, a független színházi szcéna aktív alkotója, az aktív résztvevők pedig legyenek önök, és olvassák el majd az Igazad van című könyvet Kepes Andrástól, miután csapkodták a szúnyogokat ma este 8-kor a városmajori szabadtéri színpadon. A Hold Sarnó hajnali találkozója a Fiastyúkkal, de ez nem egy krimi címe, hanem egy izgalmas, tényleg hajnali találkozó való invitálás a Schwab-hegyi csillagvizsgálóba. Érdemes hajnali 2-kor érkezni szombaton, mert hogy ott lesznek legalábbis tervek szerint a Fiastyúk, a hét legfényesebb csillag, a téli égbolton, mármint az egyike, ott lesz maga a Hold a Sikkard kráterrel, a Bailey kráterrel, aztán a Saturnus és a Titán óriás holdja, és megtudhatjuk, hogy Mars, ugye a római hadistenről elnevezett külső bolygó szomszédunk jellegzetes vörös színét, a felszíni közetek, vasoxid, vagyis hogy rozsda tartalmáról kapta. És ennek köszönheti, és mi is köszönjük az önök részvételét, és egyben jó szórakozást kívánunk!
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban erős a forgalom a Hungária körúton a Tököli út és a Kerepesi út közelében. Az Üllői úton befelé az Ecseri útnál és a Nagykörútnál. A Gyáli úton a Határúttól és az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál. Lassú a haladása a budai alsórakparton a Petőfi úttól északra, a Budaörsi úton befelé a Dajka Gábor utcától, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalom előtt és a 11-es főúton a Pünkösdfürdő utcánál. Mától a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón lezárják a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Egyirányosították a 13. kerületben a Hajdú utcát a Róbert Károly körúttól a Kartács utcáig útépítés miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92, egyez itt a Klasszik Nyitány július 7-én, ami azért fontos, mert ezen a napon jelent meg a Nobel-díjas író Thomas Mann Halál Velencében című kisregényát. Persze, hogy próbálom ahhoz kötni, hogy egyébként születésnapja is van Gustav Mahlernek, mert hogy ennek a kisregénynek a főhőse, vagy legalábbis a fölsejlő főhőse Gustav von Aschenbach személyében, talán maga Gustav Mahler, legalábbis Thomas Mann is többször erről így nyilatkozott, szóval valós események alapján íródott Thomas Mann feleségével, Katyával és bátyjával, Heinrichel való közös üdülése szolgált alapanyagul. Ráadásul Gustav Mahler 1911 májusában elhunyt, és ezért is részben a zeneszerzőről mintázta Thomas Mann Aschenbach karakterét. És persze, hogy van magyar vonatkozás, hiszen Luchino Visconti, olasz filmrendező 1971-ben készített film adaptációja, ami hihetetlen elismerésnek örvendett. Ma is népszerű, többek között a BAFTA 4 kategóriában elnyert díjak is tanúskodnak erről. Szóval nagyon fontos volt, hogy kijátsza Tadzsót, és egyébként fölmerült még Balázsovics Lajos neve is, úgyhogy Balázsovics Fruzsina figyelmét fölhívom, hogy a kedves apuka hova kerülhetett volna, de lehet, hogy jobb volt, hogy nem került, mert hogy a fiatal svéd Björn Andrézenre esett a választás, akinek ez egy rendkívül kellemetlen élmény volt, mármint maga a forgatás. Úgy érezte magát, mint egy szexuális tárgy, és a Viscontihoz való viszonyulás, vagy Björnhöz való viszonyulás a Viscontinak is furcsa volt. A világ legszebb fiújaként emlegette, és utána a svéd színésznek nem is jött el több nagyon nagy szerepe. Tehát önmagában ugyan ez a Halál Velencében feldolgozás Visconti részéről nem képes visszaadni Thomas Mann művének mélységét és részletességét, mégis nagyszerű kiegészítője az eredeti műnek, és ez a mű, ez a film tovább segítheti az egyébként nem egyszerű, Thomas Mannra jellemző körmönfont mondatokban igencsak bővelkedő műnek az értelmezését is, és én természetesen nem magamtól vagyok ilyen okos, ezt hallhatnám a ma születésnapos feleségemtől is, mármint, hogy nem vagyok okos, de Tósaki Gergely egy írását ajánlom figyelmükbe az f21.hu oldalról. Ez hozza össze Thomas Mannt, Viscontit, a filmet, és persze a ma születésnapos Gustav Mahlert

Klasszik Rádió 92, egy néhány perc múlva érkeznek majd nagyon pontosan a hírek után pedig megpróbálom foglalkozni talán a legfontosabb dolgokkal, talán a legfontosabb és legértelmesebb dolgokkal, vagyis a természet és ember kapcsolatával. Na jó, ide hozzuk majd a gyerekeket is, akik szintén mehetnek és kirándulhatnak a Magyarországon először önálló otthonra lelt Árkádiában, ami a Magyar Táj és Kertháza lesz Budapesten. Úgyhogy jó sétát, jó természetet kívánok. Ha elfelejtették volna a locsolást vagy az öntözést, akkor most pótolják be. Amíg nem jön ez a hihetetlen nap, mert a nyár, addig erre van időnk. Az idő pedig július 7-e, kedd a Klasszik Nyitányban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Kétnapos NATO csúcs kezdődik ma Ankarában. Ma tárgyalhat a parlament az alaptörvény módosításáról. Napos nyári időre számíthatunk záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Kétnapos NATO csúcs kezdődik ma Törökországban. A napi renden szerepel egyebek mellett a védelmi kiadások növelése, miután a szervezet korábban egy történelmi, 5%-os GDP arányos célt határozott meg. Emellett a tagállamok vezetői döntenek a fegyvergyárak termelésének felpörgetéséről, hogy biztosítsák Ukrajna hosszú távú kiszámítható katonai támogatását. Sürgősségi javaslatot nyújtott be a kormány nevében az alaptörvény 17. módosításáról Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter. Így arról már ma tárgyalhat a parlament. A tervezet szerint megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnök mandátuma, és 30 napon belül új államfőt választ az országgyűlés. Az alaptörvény módosítása ellen és Súlyog Tamás államfő mellett szervez tüntetést csütörtök estére a Fidesz és a KDNP. Az ellenzéki pártszövetség szerint a bejelentett változtatások gyengítik a demokráciát, a jogállamot. A kormány kezdeményezésére társadalmi egyeztetés indult a megye és a kormány megbízott elnevezések visszavezetéséről. A tervezett változtatás a közigazgatási szervezetrendszert nem érintené. A kormány honlapján közzétett hatásvizsgálat alapján a névváltoztatások 577 millió forintos költséget jelentenének az államnak. Az egyeztetés július 11-éig tart. Menesztette a Nemzeti Sport főszerkesztőjét, Szőlősi Györgyöt a közmédia vezetője, Horváth András. Ideiglenesen Somogyi Zsolt irányítja a napilapot. Az új vezetés célja, hogy a nemzeti sport a jövőben a szakmai hitelesség és a közszolgálati értékek mentén működjön. Folytatódtak tegnap a kölcsönös légicsapások Ukrajna és Oroszország között. Kijev Oroszország legnagyobb kőolaj finomítóját támadta. Az omszki létesítményben keletkezett károk mértékéről egyelőre nincs jelentés. Közben Moszkva drónokkal és rakétákkal lőtte az ukrán fővárost. 17-en meghaltak, 60-an megsérültek, és nagyon sok épület megrongálódott. Újabb adatokat közölt a 3500 halálos áldozattal járó június végi venezuelai földrengésről a dél-amerikai ország vezetése. Eddig mintegy 6500 embert mentettek ki a romok alól, 16500 főre emelkedett a sérültek száma, 18000-en hajléktalanná váltak. Országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, a szél nagy területen megérénkül, napközben 27-33 fok, este 24-31 fok lesz. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A fővárosban erős a forgalom a Hungária körúton a Tököli út és a Kerepesi út közelében. Az Üllői úton befelé az Ecseri útnál és a Nagykörútnál. A Gyáli úton a Határúttól és az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál. Lassú a haladása a budai alsórakparton a Petőfi úttól északra. A Budaörsi úton befelé a Dajka Gábor utcától. A 10-es főúton az Ürömi úti körforgalom előtt és a 11-es főúton a Pünkösdfürdő utcánál. Mától a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón lezárják a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Egyirányosították a 13. kerületben a Hajdú utcát a Róbert Károly körúttól a Kartács utcáig útépítés miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. az NTI híreit hallották. Most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
5: Aki nagyon nagy szeretettel kíván jó reggelt, kellemes délelőttöt minden kedves nyitány hallgatónak, jelesül és kiemelve és legfontosabb és legfőképpen üdvözöltnek pedig úgy is, mint az én feleségem, akinek születésnapja van, és őt is invitálom egy jó kis kirándulásra. Mi nagyon szeretünk a szabadban kirándulni, önként és dalolva, és végre megnyílt az Arkádia, a magyar tej és... Magyar Táj és Kertháza Budapesten. A tejért elnézést kérek, de hát valamiféleképpen a szabadságba talán az is beletartozik. Magyarországon végre először önálló otthona lett a tájépítészetnek és a kertművészetnek, és egyáltalán nem ide kapcsolódó, de nagyon fontos, ezt a tejet lehet, hogy azért is hoztam be, hogy cukor. Tejcukor, igazam van? Nincs igazam. George Cukor születésnapja van. New Yorkban született 1899. július 7-én, de hát azért meg kell emlékezni arról, hogy apukája Cukor Viktor Farkas Nagykállói, az anyukája Tokai, és a nővére Elzi Cukor, ő tényleg már New Yorkban született, mert hogy magyarországi kivándorlók gyermekéről beszélünk. Magyarul egyébként nem beszélt, szüleinek társalgási nyelve alig, hanem a jiddis volt, színházi segédrendező kezdett el dolgozni, tehát magyar származású amerikai filmrendezőről beszélünk, ráadásul Oscar-díjas filmrendezőről beszélünk, úgyhogy a Broadway után jöhetett a film, és tudom, hogy mindig azt mondták, hogy hát ott magyarnak lenni nagyon könnyű, azért nem, számos összetűzése akadt mindenkivel, még magával Ernst Lubitschal is, aki azt mondta, hogy néhány jelenetet újra kéne forgatni, pont Cukor miatt, szóval aztán elérte a föllendülés, a mindenféle hatalmas dolgok, és akkor egyetlen egy filmet emeljünk ki, amit nagyon jól tudnak, ez a My Fair Lady 1964, ezt ő rendezte bizony a Pigmalion után szabadon, úgyhogy ha a más nem, akkor ezt, illetve az Elfújta a szelet, nem szeretem, de az Elfújta a szelet is fontos az ő nevéhez kötni, és tudni, hogy George Cukor milyen fontos szerepet játszott az amerikai hollywoodi film életben, hát illetve milyen fontos, hogy a mi kutyánk Kölke, ezt így szoktuk mondani, de azért maradjunk annyiban, hogy magyar származású, hogy miért kellett elmenni, mikor kellett elmenni, ezt pedig fedje jótékony homály, de a homály az most csak a felhőket jelenti, úgyhogy szerintem, ha kinéznek az ablakon, akkor lepődjenek meg, bár a tegnapi esőzések után nem kell, készüljenek föl, de azért nyár van, egy remek nyár, mondom én ezt reggel, de hát a vacsora 8-kor is egy George Cukor által megfilmesített darab. Ezt csak így összehoztam, de az összehozás nem sokára pedig egy remek sétát, egy táj sétát jelent. Itt a Klasszik Nyitányban július 7-én, kedden reggel, és boldog névnapot kívánok minden Apollóniának. Természetesen hozzá kell tennem, hogy is.

0: Építészet kívülről, belülről, itt a Klasszik Rádió 92.1-en, a Nyitányban. Architektúra, az építészet világa.
1: Amit mindig furcsálok, hogyha építészetről beszélünk, azt hinném, hogy kövek, kavicsok, beton rengeteg, holott a természetről is beszélhetünk, hogyha már architektúra a mi rovatunk címe. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm most főleg segítőmet, dr. Herceg Ágnest, a Magyar Kertörökség Alapítvány elnökét. Jó reggelt, kedves Ágnes!
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: És ugye mindig béke van, tehát ha építészetről van szó, akkor a természettel való békéről is van szó. Ezt védjük és ezt pipáljuk ki először.
2: Igen, valójában minden a tájból nő ki. Mi tájépítészek ezt valljuk, és igazán nincsen építészet a körülötte lévő környezet nélkül. Ezért a mi szakmánk, azt gondolom, hogy ma ebben a korszakban, amikor a klímakérdés, ökológiai problémák egyre súlyosabban és globálisan jelentkeznek, egyre nagyobb hangsúlyt kap a tájépítés szakma, és ezért vagyunk most nagyon büszkék, hogy sikerült a hazai zöld infrastruktúra megőrzésének és fejlesztésének egy olyan fontos, és közéletének egy olyan fontos helyszínt kialakítani, amit Árkádiának neveztünk el, a Magyar Táj és Kert Házának Budapesten. Úgyhogy a zöld szakmának új szintere lesz, ahol programokkal, eszmecserékkel próbáljuk nem csupán a szakmát összefogni, hanem a közéletbe is ezt a fontos témát, ennek a sokszínűségét megtárgyalni.
1: Az én irodalom tanárnőm biztos bokán rúgna, hogyha itt ki kéne fejteni, hogy miért is pont Árkádia ennek a helynek a neve. Május 6-án szerdán volt az ünnepélyes megnyitó, és itt az első kerületben már ön is hangsúlyozta, hogy nem csak a szakmáról van szó, de kik mehetnek még oda, mit kapnak még ott, és mit jelent ez tulajdonképpen a társszakmák és társművészetek várása az Árkádiába?
2: Valójában egy nyitott fórumot szeretnénk itt létrehozni, ahol, ahogy az alapítványunk célkitűzéseiben is megfogalmazódik, a múlt értékeit és a jövő kihívásait ötvözzük. Egy olyan hely a szakma képviselői és az érdeklődő közönség számára, ahol azokról a kérdésekről, hogy táj, természet, művészet, különböző művészeti ágak és a kertművészet kapcsolata lehessen beszélni, és a fiataloknak és időseknek egyaránt. Programjaink ősszel indulnak, kerttörténetről szóló beszélgetések minden hónapban lesznek, hiszen azt is érzékeljük az eddig szervezett konferenciáinkon, rendezvényeinken, hogy nagyon nagy érdeklődés van a történeti kertjeink iránt, és maga a kertművészetnek a története iránt, hiszen maga a kertművészet magában foglalja a filozófiát az embernek, minden kornak a természetről, a tájról szóló elképzelését. Úgyhogy a programjainkban ezért sor kerül kerttörténeti beszélgetésekre. A tavaly megjelent tízéses filmsorozatunkat fogjuk minden hónapban egyrészt levetíteni, és meghívni azokat a filmben is szereplő szakembereket, akik egy-egy témában megnyilvánulnának, és itt is lehetőség van beszélgetésre. Emellett kiállításokat is szervezünk, megszólítjuk mindazokat a művészeket, képzőművészeteket, egyrészt akik a tájépítész képzésben is részt vesznek, illetve hát nagyon sokan veszik témául, nem csak a festészetben, hanem a fotóművészetben is magának a kertnek, a történeti kertnek és a tájnak a szépségét. Úgyhogy valójában, és még sorolhatnám, ezen kívül ugye alapítványunk hozta létre az ötfajta tanúsítványt, és ennek is képzőközpontja, tájékoztató központja is lesz, tehát itt továbbképzéseket is fogunk szervezni, megbeszéléseket, tehát valójában azt szeretnénk, hogyha ez az ideális állapot, ami az ember és a táj együttélését jelent, egy társadalmi aktivitás váltson ki.
1: Én súlyosan belvárosi vagyok, nagyon jól tudom, hol van a József Nádor tér. Mostanában olvastam róla sokat, hiszen születésének 250. évfordulóját ünnepeljük. Hova helyezzük az önök ünnepségét, ha József Nádor nevét kiejtem?
2: József Nádor Éva a mi szakmánkban egy origó, tehát egy olyan kiindulási pont, amely a 19. század feltörekvő kertművészetének jelenik meg, mint egy nagyon jelentős alak, és az idei József Nádor év kapcsán nagyon sok programot szerveztünk, illetve kezdeményeztünk. Az egyik az idén augusztusban második alkalommal rendezzük meg az Európai Örökség önkénteseivel egy kéthetes munkát. Ez egy nemzetközi szervezet, aminek a Magyar Kertőrökség Alapítvány már 2 éve tagja, és most az Alcsuti kastélykertben fogunk ilyen értelemben önkéntes munkát végezni. Egyrészt felhívni a figyelmet Alcsút, nem csak Alcsút, mert Alcsút, Margit sziget, a Budai vár kialakítás és a Nádorkert, aminek sajnos már nincs nyoma, kialakítása kötődik József Nádor nevéhez, és itt most a Alcsúton a nemzetközi önkéntesekkel a kertnek a felújítási munkájában veszünk részt, de itt a fiatalok előadásokat is hallhatnak, tehát valójában a 2 hét ez egy kölcsönös tanulási műhely munka, és hát reméljük, hogy az az eredmény, ami létrejön, az hozzájárul ennek a csodálatos parknak a fejlődéséhez, és ebben a munkában megszólítottuk a kollégákat is, úgyhogy cégek is önkéntesen részt vesznek, hogy ebben az emlékévben méltó módon munkával ünnepeljük meg József Nádor kertalkotó és tevékenységét. Ő nem csak a kert szépségét, létrehozását tartotta fontosnak, hanem nagyon sok növénynek a honosítása köthető az ő tevékenységéhez, nagy botanikai ismeretekkel rendelkezett, gondoljunk csak a platánok, és így tovább, amit behozott Magyarországra.
1: És milyen jól tette, és mennyire félek én, hogy nem sokára ki kell ejtenem például a divat szót, vagy a divat tervezés szót, de egy picit visszatérve az Árkádiára, a táj és kert építészetre, bocsánat az állandó keverésért, ebben van trend, ebben van divat, ebben vannak akár standardek?
2: Természetesen, hogy minden kornak megvan a divatja, hogyan vélekedik a természethez, hogyan viselkedik, milyen stílus jegyeket hordoz. És hogyha már említette itt a divatot, nagyon érdekes témát vetünk fel idén, hiszen egyrészt nem csupán az ökológiai kérdés probléma jelenleg a kertjeink, parkjainknak a fenntartásában, hanem a képzett munkaerőhiány. Szeretnénk a fiatal generációk figyelmét felhívni erre csodálatos szakmára. Ezért idén a már 7. alkalommal szervezünk Eszterházára, Műcsényi Mihály tiszteletére egy nemzetközi konferenciát, amelynek a fő témája a kertészképzés, tájépítészképzés lesz, hiszen évszázadokra nyúlik vissza ennek a mesterségnek a magas szintű oktatása, gyakorlati és elméleti oktatása egyben. Úgyhogy ezt a témát fogjuk körbejárni, és nagyon régóta készülünk, hogy és most idén sikerült is, kiírtunk egy divatpályázatot, botanikkütőr funkcionális divatversenypályázatot, ahol a fiatal dizájnereket, divattervezőket szólítottuk meg egy 2 fordulós pályázatra, hogy ők alkossanak egy formaruhát a kertészek számára, a jövő kertészei számára, hiszen maga a kertészet az egy nagy tudást, természetismeretet, és hát a múltban elég nagy társadalmi tiszteletet is jelentett, hogyha valaki egy kertnek a főkertésze volt, és látjuk is, hogy ehhez nagyon szép formaruhák is tartoztak. Azt gondoljuk, hogy ezzel a elegáns megjelenéssel a kertben, ez a történeti kertjeinknek a minőségét is emelni, illetve hogy ennek a szakmának a tiszteletét is. Hát látjuk ezt olyan országokban, mint Itália vagy Olaszország, ahol a divat nagy hangsúllyal van jelen az életben, ott is látjuk, hogy nagyon fontos az elegáns, modern, a mai ergonómiai és trendnek megfelelő formaruháknak az alkalmazása.
1: Mivel dr. Herceg Ágnes személyében egy Műcsényi Mihály díjas teljes kertépítésszel beszélgethetek, így nagyon komoly leszek, és nem ejtem ki a kisvakond kifejezést, most is csak véletlenül ejtettem ki, de ez a botani kotűr, az haute couture az ismerős, a botani, ez rendkívül érdekes. Mikorra várható akár eredményhirdetés? Ugye most 19-éig pályázhatnak a divattervezők.
2: Igen, és a nemzetközi zsűri, nagyon büszkék vagyunk, hiszen kiterjedt nemzetközi kapcsolatunk van a szakma területén, és nagy örömmel vették Angliából, Amerikából, Franciaországból kollégák, hogy kiírtunk egy ilyen pályázatot, tehát óriási dolognak tartják ők is. Az első zsűrizés már június második felében megtörténik, ez egy kétfordulós pályázat, reméljük, hogy sokan indulnak, még most fel is hívom a figyelmet, aki éppen hallgat minket, hogy bátran kapcsolódjanak, és a második forduló díjak is vannak, jelentős díjakat is osztunk, ebből egy kiállítást állítunk ki, mind Eszterházán, ősszel a konferencián, mind pedig a Magyar Táj és Kertházában ebben az évben, és a második fordulóra a továbbjutók munkáit pedig a jövő tavaszi nagy nemzetközi konferenciánkra is már akkor élőben láthatják a látogatók, tehát szeretnénk, hogyha a győztes kollekció az úgymond a kifutóra is kikerülhetne.
1: Csak Zob Kati és Havancsak Teréz nevét említem meg, hogyha már itt nagyon divatról beszélünk, de bocsánat, hogy kötöm az ebet a karóhoz. Kertről, természetről, tájról beszélni, az divat manapság? Tehát amikor az Arkádia nyitottságát említi, akkor jöhetnek a szakmán kívüliek is? Sokan vannak, egyre többen lesznek?
2: Igen, azt gondolom, hogy egyre többen lesznek. Nagyon sok közkedvelt olyan kertész vagy kertet művelő közéletben már ismert személy is van. Én azt gondolom, hogy ez nem egy szűk szakma, hanem egyre inkább mondhatjuk, hogy divat, és ez egy jó divat, hogy ismét a kertet művelni, legyen ez egy belvárosi gang, vagy legyen akár egy vidéki kis kert. Tehát azt gondolom, hogy csak gyepetnyíró és a kultúrnövényeket csak a díszértékükért tartó kert, azt gondolom, ki fog menni a divatból. Tehát a szépségért, a hasznosságáért, az egészségünkért egyre többen hajolnak le a földre, mert azt gondolom, hogy lehajolni a földre, az egy felemelkedést jelent az ember számára, tiszteletet, és egyben egy szeretetteljes együttműködést a természeti világnak a lényeivel. Én azt gondolom, hogy nagyon, és nagyon remélem, hogy egyre többen fognak kertészkedni, és egyre többen fognak ebben a témában elmélyülni.
1: Egy hölgyel beszélgethetek, dr. Herceg Ágnes személyében, ugyanakkor tudom, hogy ilyenkor mindenki kirándul, Keszthely tele van, a szerencsésebbek a Loire mentére mehetnek, még kiejtem Versailles nevét is, ebben mennyi munka van? Tehát itt szépségről beszélgettünk, trendekről, divatról, a szemünkről, de ez azért rengeteg munka, nem?
2: Igen, tehát a kert az egy élő lény, így is lehet mondani, állandó figyelmet és fenntartást igényel. Úgyhogy amikor a történeti kertjeink hálózatát most szervezzük, reméljük, hogy ősszel ez is elindul, hogy a magyar kerteket egy hálózatba kapcsoljuk. Nagyon fontos, hogy milyen a minősége. Egy kertnek a minősége, a szépsége az a fenntartáson múlik, úgyhogy ezért is reméljük, hogy egyre több fiatal is választja ezt a szakmát. Emellett meg nagyon nagy hangsúlyt kapnak egész Európában az önként esek, akik akár a lakárkörnyezetükben, akár kertek megismerése céljából eljönnek a rendezvényeinkre, és önkéntes munkával segítik ezeknek a csodálatos történeti emlékeknek, élő emlékeknek a fenntarthatóságát és gyönyörű megjelenését.
1: Utolsó kérdésemmel szegény Ágnest jól megzavarom, illetve kifejezem hozzá nem értésemet. Említettem, hogy nyáron sétálunk, gyönyörű helyeken sétálunk, aztán találkozunk ezzel a beszélgetéssel, például meg az Arkádiával. Szabad-e másolni, ha már történeti kertekről van szó, a megőrzött kertekről van szó?
2: Tehát arra gondolom,
1: igen, hogy én az egyszer...
2: kertet újból...
1: Igen.
2: Én azt gondolom, hogy mindig is az ember valahogy, hogyha a kerttörténeti stílus korszakokat nézik, mindig valahol az elődeink már mestermunkáit kedveljük, tehát hogyha úgymond ez a másolás, vagy inkább ötletgyűjtés benne van. Igen. De egyiket sem egyforma, tehát én azt gondolom, hogy mindig az ember hozzáteszi, hogy éppen mibe van, mit gondolt a világról, mit gondol magáról az alkotásról, és mik azok a művészeti eszközök, a kertművészeten belül is, amelyek ki tudja fejezni azt az érzést, azt az örömöt, hogy létre lehet hozni egy olyan természetet, amely a természetből merítkezik, de mégis az emberi gondolkodás és alkotás is bele komponálódik ebbe a dologba.
1: Tudom, hogy messzire vezetne a legutolsó kérdésem, mert hihetetlen szemtelen vagyok. Van klímaváltozás a világon, vízhiányról, hőkupoláról nem akarom, hogy beszéljen dr. Herceg Ágnes, de erre föl lehet készülni? Ez tanulható?
2: Hát nem csak, hogy fel lehet, hanem fel kell készülni. A szakma nagyon sokat gondolkodik és tesz ezért, melyek azok a növények, amelyek képesek adaptálódni. Tehát nagyon sok kutatás, tapasztalaton alapuló kísérlet zajlik, hiszen fontos, hogy megőrizzük a zöld környezetünket. És hát ebben is a történeti kertjeink óriási segítségünkre vannak, hiszen egyben egy genetikai gyűjtemény is, ahol szintén a kastélykertekbe behozott egzóta növények már évszázadok óta mutatják, hogy mire képesek. Tehát azt gondolom, hogy itt a botanika, a dendrológia, a növénynemesítés az nagy hangsúlyt kap, és hát a magyar faiskolák is azt gondolom, hogy felkészülnek erre, és egyben ez egy jelentős piacot is jelent, hiszen Magyarország egy olyan helyen van, ahol a klímatűrő növényeknek a termesztése az nagyon jó. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy az egész szakma, zöld szakma mindennapját meghatározza ez a kérdés, de ezen nem búsulunk, hanem tudományos és kísérleti módon, tapasztalatokra alapozva próbáljuk ezeket a kérdéseket megoldani. Máskor is voltak aszályok, fagyok, most nyilván kicsit összetettebb a dolog, vagy talán többet tudunk ezekről a kérdésekről. Tehát a szakma, ezért is gondoljuk, hogy fontos a szakma történetével foglalkozni, hogy mely korban mire jutottak, és ma mit tudunk, milyen megoldásokat tudunk felkínálni a gyakorlat számára.
1: Nagyon szépen köszönöm a pozitív végkicsengés dr. Herceg Ágnesnek. Egyrészt ajánlom figyelmükbe a Magyar Kertörökség Alapítvány saját honlapját, a Magyar Kertörökséget, de a makeosz.hu-t is tessék olvasgatni, illetve hát vegyék a lábukat elő, és irány Alcsut, ha kell, irány bármelyik gyönyörű kert, ha kell, és akkor még egyszer mondom, július 19-e a fiatal divattervezők számára az első pályázati határidő, amikor lehet megtervezni azt a gyönyörű formaruhát, kertész formaruhát, bocsánat, ami aztán a végén nyertes lesz. Kedves Ágnes, nagyon szépen köszönöm, mit kívánjak?
2: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és én szeretném a hallgatóknak kívánni, hogy legyen nagyon sok kertélményük, és kertészkedjenek, és látogassák ezeket a csodálatos helyeket, hiszen ilyenkor hűvösek, szépek, tehát érdemes elkirándulni ezekre a történeti helyszínekre.
1: Nagyon szépen köszönöm még egyszer a beszámolót és az invitálást. Dr. Herceg Ágnes, a Magyar Kertörökség Alapítvány elnöke volt a vendégünk. Viszonthallásra köszönjük szépen!
2: Viszonthallásra köszönöm szépen!
1: És ez a beszélgetés, mint oly sok beszélgetés, szinte minden beszélgetés, érdeklődés, kíváncsiság és interjú elérhető lesz majd Spotify-on is, úgyhogy keressenek ott is minket a 92.1 Klasszik Rádió elérhetőség mellett, Spotify és Klasszik Nyitány Fül. Apropó fülek, zenével folytatjuk, a Hári János Szvit intermezzója következik az Óbudai Danubia zenekartól, Héja Domonkos a karmester.

0: Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban a repülőtérre vezető gyorsforgalmi úton a Felsőcsatári út közelében egy műszaki hibás jármű vesztek el. A forgalom egy sávban váltakozva halad, mindkét irányból lelassult a haladás. Akadozik az előrejutása a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig és a Rákóczi úton befelé a Blaha Lujza térnél. Telítettek a sávok a Hungária körúton a Tököli út és a Kerepesi út közelében, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál és a Nagykörútnál, valamint a Gyáli úton a Határúttól. Sávlezárásra kell készülni a 10. kerületben a Gyömrői úton, a Rádai Gedeon utcánál ma a kifelé vezető oldalon, befelé pedig szerdától péntekig burkolatjavítás miatt. Mára lezárták a Rádai Gedeon utcában a Gyömrői út előtt a külső sávot. A 12. kerületben az Alkotás utcában kifelé csak a belső sávban lehet közlekedni a Királyhágó utca előtt csatornaépítés miatt. Egyirányosították a 13. kerületben a Hajdú utcát a Robert Károly körúttól a Kartács utcáig útépítés miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92, egy a pici csönd, egy pici technikai csönd, annak szólt, hogy néha ennek is meg kell adni a módját, de ez csak egy ilyen kierőszakolt és elnézést kérő beköszönés volt. Tehát a Magyar Táj és Kertházáról beszéltünk nemrégiben Budapesten, a neve Árkádia, sok-sok kulturális vonulattal, háttérrel, illetve a Magyar Kertörökség alapítványa, aminek ez köszönhető, és tessék igenis sétálni, és tessék igenis csodálni, amink van. Ma már többször mondtam, hogy azért én nagyon szeretem a mozgó képeket, éppen ezért George Cukor születésnapja fontos volt. Beszéltünk Visconti és Gustav Mahler, a születésnapos Gustav Mahler kapcsolatáról a Halál Velencében című film kapcsán, és az egyik legfontosabb születésnap, én tudom, hogy technikai, ki fogom ejteni, hogy ez egy technikai kapcsolata a művészettel, de amikor Mihály Dénes születésnapját ünnepeljük, aki 1894-ben Gödöllőn született, a magyar mérnök feltaláló, igenis köthető

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Melyik történet kerül a bajnokcsapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Felfüggesztették a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, fontos határidőre figyelmeztetik a felsőoktatásba jelentkezőket. Napos idő lesz, záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Felfüggesztette a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét az országgyűlés. Így azt már a most záruló 2025-2026-os tanévre sem kell alkalmazni. Az indoklás szerint a jelenlegi rendszer nem alkalmas a pedagógusok munkájának valós mérésére. Az új szabályozást a kormány szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával szeretné kidolgozni. Létrejött a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság. Az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvény módosítását. A testület a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereiből, történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból áll, akik közül két civil szakértőt az ellenzéki pártok delegálhatnak. A jogállamiság és az alkotmányos demokrácia helyreállítását szolgálja az alaptörvény 17. módosítása, jelentette ki az igazságügyi miniszter a parlamentben, ahol megkezdődött a javaslat vitája. Görög Márta emlékeztetett, a kormány azt javasolja, hogy az alaptörvény módosításával szűnjön meg a jelenlegi köztársasági elnök mandátuma. Megszavazta a parlament a Budapestnek szánt segélyhitelmechanizmus eltörlését. Még decemberben fogadták el azt a törvényt, amely alapján a Magyar Fejlesztési Banktól állami kezességvállalással, kormányzati jóváhagyás nélkül vehetett volna fel hitelt a főváros, ha fizetésképtelenné válik, és nem tudja kifizetni cégeinél a dolgozók bérét. Több millió munkahely jövője forog kockán az európai autóiparban, jelentette ki az iparstratégiáért felelős uniós biztos az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban. Stefan Sejourné szerint sürgős intézkedésekre lenne szükség, az ágazat ugyanis egyszerre néz szembe technológiai lemaradással, a vámok okozta pénzügyi terhekkel, valamint a kínai autóipar terjeszkedésével. Csütörtökig módosíthatják a felsőoktatásba jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjét, és pótolhatják a hiányzó dokumentumokat az e-felvételi rendszerben. Az oktatási hivatal szerint a szakok sorrendje egyetlen alkalommal változtatható meg, új képzést azonban már nem lehet felvenni. Hollósi Simon festményeiből nyílik kiállítás a mára Maros-szigeti Magyar Napokon. A román-ukrán határ mentén fekvő kisvárosban a Nagybányai Festőiskola alapítójának 8 festménye lesz látható. Országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél nagy területen megélénkül. Napközben 27-33 fok, este 24-31 fok lesz.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, rövidítve ELTE, Magyarország legrégebben működő egyeteme, egyik a hazánk legnagyobb és legtekintélyesebb felsőoktatási intézményeinek. Pázmány Péter esztergomi érsek alapította 1635-ben Nagyszombatban, majd 1777-ben a négy karral működő egyetemet a jezsuita rend feloszlatása után Mária Terézia királynő áthelyezte Budára. 1784-ben, II. József uralkodása idején pedig Pestre költöztették. Egykori hittudományi karának jugutódja a Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Pesten találták fel az életvizét. A Bródy Sándor és a Puskin utca sarkán álló épület 1901-ben készült el Zsvint György vállalkozó megbízásából, aki igencsak kedvelte az okulttudományokat. Még egy valódi alkimista laboratóriumot is berendezett magának a palota alak sorában. Egy napon az ismerősei különös levelet kaptak tőle, miszerint megtalálta az örök élet forrását. Mire azonban a nagy érdemű odaért a helyszínre ellenőrizni a hír igaz voltát, addigra a házigazda életét vesztette az alaksorban. Azt nem tudni, hogy a különleges kotyvalék mérgezhette meg, vagy egyszerűen csak szívinfarktust kapott, de a család minden esetre örökre befalasztatta a titkos alkimista rejteket.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az M2-es metró vonalának a megépítését a Rákosi korszakban elrendelő 1950. évi kormányhatározat így intézkedett az állomásokról. A föld alatti vasút állomásait a szocialista művészet alkotásaival kell díszíteni, és ezzel is kifejezésre kell juttatni, hogy a föld alatti gyorsvasút szocializmust építő népünk hatalmas műve. Nálunk már ennek kevés nyoma van, de ennek a koncepciónak a megvalósulását ma is láthatják, akiknek lehetőségük nyílik egy moszkvai vagy szentpétervári metroállomás meglátogatására.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az első nyilvános benzinkutak 1924-ben nyíltak meg a fővárosban. Éjjel-nappal nyitva tartottak, és a föld alá telepített tartályokból kézi szivattyúval emelték ki a benzint egy 5 literes üvegbe, így az autós meggyőződhetett annak a tisztaságáról és mennyiségéről. Ezután egy gumicső segítségével tankolták meg a kocsit. A procedúra akár negyed óráig is eltarthatott. Korábban csak a patikusoknál vásárolhatták meg a sofőrök az üzemanyagot, amit maguknak kellett a tartályba tölteniük, vagy jó pénzért a patikust kérték meg ugyanerre. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budai várbarlang eredetileg természetes képződmény. A várhegy alatti hőforrások mosták ki az üregeket. A barlangfülkéket már az itt élő ősemberek is használták 350 ezer évvel ezelőtt. Ezekhez később házak pincéit és kutyait is hozzácsatolták, majd egyéb bővítéseket is végeztek. A barlangrendszer nagyjából 12 méter mélyen helyezkedik el, és a mesterséges részeivel együtt 3300 méter hosszú. A II. Világháborúban a német hadsereg is használta raktárként és harcálláspontként, de itt működött a sziklakórház is, ami ma már Budapest egyik legkülönlegesebb múzeuma. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Andrássy út 3 szakaszra osztható. A szakaszokon mind a beépítettség, mind az útpálya elrendezése, hosszúsága és szélessége is különbözik. A harmadik szakasz a Kodály körönd és a Hősök tere között fekszik. Ennek hossza 656 méter, szélessége itt is 45,5 méter. Az utat itt különálló paloták, villák szegélyezik. Itt már kertvárosiasabb hangulatú a környék.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kettes metró építését a sajtó folyamatosan figyelemmel kísérte. Az építés első szakaszában még ilyen hírek jelentek meg. Az 1952. évi munkaverseny második helyezettje a Föld alatti vasútépítő vállalat, mely első fél évi tervét 111,1%-ra teljesítette. Az 1963-ban kezdődött második építési szakaszban a sajtó már kereste a szenzációkat. Nagyon várta a Duna alatti átfúrást, hát ha ott történik valami rendkívüli esemény. Azonban egy vízbetörés nem ott, hanem a Rákóczi út alatt az Uránia és a Rókus kórház között következett be, melyet sikerült a közvélemény elől eltitkolva elhárítani.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A kék metró állomásait a kezdetben használt 4 kocsis szerelvényeknél hosszabbra építették, hogy 6 kocsi is elférjen, számítva arra, hogy a vonal igen forgalmas lesz. Az átadást követően több villamos és buszjáratot megszüntettek, illetve úgy alakítottak át, hogy a metróra hordja az utasokat. A Pöttyös utca megállóban Metki Ödön Mama című 1984-ben készült szobra áll, amelyet a szobrász saját édesanyjáról formázott meg. A szobor a József Attila lakótelep közelsége miatt kapott éppen itt elhelyezést.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai intermezzo. Ma délután az Impresszió rovat vendége volt Behumi Dóri, énekesnő, akivel a Jazz meg minden című koncertről beszélgettünk, amely az Óbudai Társas Körben lesz majd. 5 és 6 óra között pedig eljött hozzánk Gájer Ferenc, a Budapest Ragtime-ben bőgőse, zenekarvezető, a Magyar Jazz Szövetség elnöke, akivel a könyvekről is beszélgettünk, illetve arról is, hogy merre lehet velük találkozni. És hát alapvetően arról is szó volt, hogy vajon érzékelhető-e fejlődés, mit jelent a fejlődés a zenében, a jazzben, léteznek-e különböző hullámhegyek, hullámvölgyek a különböző korszakokon túl. Erről is szó volt ma délután. Én ezzel búcsúzom, köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Puss Gergő technikusnak, mindenkinek jó pihenést. Holnap reggel a Nyitányban Szerémi Nóra várja önöket. Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Ideiglenesen leállt a közmédia hírszolgáltatása. Folytatódik a szúnyogírtás a héten. Marad a napos felhős idő elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. 1956 után 70 évvel, szimbolikusan 1956-kor indul újra az M1 adása. Egyelőre hírszolgáltatás nélkül, filmekkel, közölte a kormányfő közösségi oldalán. Magyar Péter történelmi napnak nevezte a mait, hozzátéve, hogy a hazugságok korszaka ezzel végleg lezárult. Délután elsötétült az M1 képernyője, a Kossuth Rádió helyén pedig a Bartók Rádió műsora hallható. A hírszolgáltatás ideiglenes szüneteltetése és az átállás alatt a sportközvetítések, így a labdarúgó világbajnokság meccsei is zavartalanul folytatódnak. A jogállamiság és az alkotmányos demokrácia helyreállítását szolgálja az alaptörvény 17. módosítása, jelentette ki az igazságügyi miniszter a parlamentben, ahol megkezdődött a javaslat vitája. Görög Márta emlékeztetett, a kormány azt javasolja, hogy az alaptörvény módosításával szűnjön meg a jelenlegi köztársasági elnök mandátuma. Felfüggesztette a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét az országgyűlés, így azt a 2025-2026-os tanévre már nem kell alkalmazni. Az új szabályozást a kormány szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával kívánja kidolgozni. Társadalmi egyeztetést kezdeményezett az új pszichoaktív anyagok szabályozásáról az egészségügyi miniszter. A cél, hogy az uniós tagállamok hatóságainak jelzése alapján egy új anyag már azelőtt tiltólistára kerüljön, hogy megjelenne a magyar terjesztőknél. Hegedű Zsolt jelezte, hogy 18 új designer drog jelent meg az EU-ban, és ezek még nem szerepelnek idehaza az úgynevezett ellenőrzött szerek tiltólistáján. Csaknem 100 000 kilogramm veszélyes hulladékot találtak egy elhagyott raktárépületben Gyömrőn, közölte a város polgármestere. Kisberg Szabolcs szerint a vegyi anyagokat több mint 10 éve rejthették el az állami tulajdonú ingatlanban egy olasz tulajdonosi hátterű cég felszámolása után. A polgármester közölte, segítséget kért az államtól a veszélyes hulladék elszállításához és a terület megtisztításához. A héten Budapest 3. és 4. kerületében, továbbá 11 vármegyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés. A szakemberek a települések lakott részein platós gépkocsira szerelt permetezőgépekkel gyérítenek este és éjszaka. A szer a méhekre, az emberre és a házi állatokra nem veszélyes. Változó

0: felhős időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 17-24, napközben 26-32 fok valószínű. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Fiumei úti sírkert az 1840-es évek közepére Pest egyik legfőbb temetője lett. 1847. június 15-én a magisztrátus a város akkori határában a Kerepesi országút déli oldalán jelölte ki az új temető helyét, a mainál jóval nagyobb, mint egy 130 hektáros területen. A leendő sírkert szomszédságában már volt egy katonai és egy régen felhagyott korábbi temető. A szorványos, főleg ortodox szertartású temetéseket már az év júliusában megkezdték, de a hivatalos megnyitó csak két évvel később, 1849. április 1-én virágvasárnap volt. Az első hivatalos temetési ceremóniát április 12-én rendezték meg. A jeles személyek közül elsőként Vörös Marti Mihályt temették itt el 1855-ben. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1983-ban megnyílt almásitéri szabadidőközpont felpesdítette a tér életét. Negyed századon át kiállításokat, előadásokat, koncerteket, táncházakat szerveztek, és programjaik egy része a térre is kiköltözött. A szabadidőközpont szolgált helyszínül az 1983-as Ki mit tud televíziós selejtezőhöz és döntőhöz, amiért megkapta a Magyar Televízió nívódíját. Az intézmény sikeres programjai közé tartozott a múltban Budapest egyik legnépszerűbb gyermekjátszóháza, a Kölyökvár, és innen indult a Téka Táncház is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szabadsághíd Budapest egyik közúti hídja, amit 1896-ban adtak át a közlekedésnek. A főváros 5. és 11. kerületei között ível át a Dunán, az Erzsébet hídtól délre, a Petőfi hídtól északra. Létezését egy törvényciknek köszönheti, mely előírta, hogy amikor a Margit híd és a Lánchíd használatáért beszedett hídvámokból befolyó éves bevétel meghaladja a 650.000 forintot, a többletet egy következő híd építésére kell fordítani. Ezt az összeget 1890-re érték el, így egy következő törvénycikkel további két híd, a Fővámtéri és az Eskütéri építését kezdték el.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri Híd társai, azaz az ártérben található vasbetonhidak úgynevezett előretolásos technológiával készültek. Ez azt jelenti, hogy az elemeket a híd egyik végén, azonos helyen, egy gyártópadon építik meg, és amikor elkészültek, előretolják a híd túlsó vége felé teflonborítású lapokon. A módszer legnagyobb előnye az időtakarékosság. A Szentendrei sziget felett átívelő híd esetében mindezt egy 2000 méter sugarú íves vonalvezetéssel kellett megoldani. A Szentendrei Duna ágon a két pályarészt 3-3, egyenként nagyjából 100 méteres darabban juttatták a helyére. Ezeket azonban már hajóval vitték oda. Miután az első elem a végleges helyére került, a tapasztalt lehajlások alapján tervezték és gyártották le az újabb elemeket, hogy a kívánt pálya alakot elérjék.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: változásai lesznek láthatók. A hírszolgáltatás fokozatosan tér vissza az új szerkesztési rend szerint. Békés tiltakozásra hívott mindenkit a Sándor Palota elé csütörtök este 6 órára a Fidesz elnöke. Orbán Viktor közösségi oldalán közzétett bejegyzése szerint a demonstrációt a Tisza kormány önkényuralma ellen és a demokratikus értékek védelmében hirdetik meg. A tüntetésen, amelynek szervezői között Lázár János is szerepel, a tervek szerint Áder János volt köztársasági elnök mond majd beszédet. Több tüntetőt is őrizetbe vettek Ankarában, mert megszegték a gyülekezési tilalmat, amelyet a NATO csúcs találkozója idejére rendeltek el. A demonstrálók közt több török ellenzéki parlamenti képviselő is volt. A napokban már több száz embert tartóztattak le Törökország szerte. Nem várható jelentős Európai Uniós bővítés a következő években, ezért a tagjelölt országoknak reálisan kell tekinteniük a csatlakozás időpontjára, jelentette ki a szerb elnök. Alexander Vučić szerint a csatlakozás továbbra is stratégiai cél, de a következő 3-5 évben nem valószínű új tagok felvétele. A felső szintek leomlásának veszélye miatt kiürítettek egy 38 emeletes irodaházat és több környező épületet Manhattan belvárosában. A felújítás alatt álló felhőkarcolónál azután rendeltek el evakuálást, hogy két tartó pillér meghajlott, a járdára pedig épületdarabok zuhantak. A hatóságok a Grand Central vasútállomás közelében fekvő forgalmas körzetet lezárták. Az utcai forgalmat teljesen leállították. Változóan felhős időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka 17-24, napközben 26-32 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 24, a Tisza tó 27 fokos.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bakács tér Budapest 9. kerületében, Belső Ferencvárosban található. Nevét az 1500-as években élt egykori egri püspök Bakócz Tamás után kapta, akinek a neve néhol Bakács vagy Bakács formában is előfordult. A tér közepén áll az Assisi Szent Ferenc templom, amely Ybl Miklós alkotása. A 10-es szám alatt működött a Bakács téri kórház, aminek az épületében Erdélyi Gyula nőorvos létesített magánklinikát 1909-ben Erdélyi Szanatórium néven. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd megépítése előtt réveken, kompokon és hajóhidakon oldották meg a Pest és Buda közötti közlekedést. Utóbbi esetében szükség volt a mozgatható elemek időnkénti szétnyitására és a hajók átengedésére. Ennek az a hátránya, hogy vagy a hajóknak kellett várakozniuk a híd szétnyitására, vagy az átkelni szándékozóknak kellett megvárniuk az úszó járművek áthaladását. Az állandó híd első vázlatát Széchenyi 1829-ben mutatta be a nádornak, aki ettől fogva a híd ügyének egyik leglelkesebb támogatója lett. A Lánchíd volt az első olyan közösségi létesítmény Magyarországon, ahol a jobbágynak, a földesúrnak és a polgárnak egyaránt meg kellett fizetnie a hídpénzt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Batthyány téren áll a Fehér Kereszt fogadóháza, mely a 18. század közepén a város egyik legforgalmasabb fogadója volt, mivel a gyorskocsi állomás mellett feküdt. 1783-ban és 1784-ben a Budára érkező II. József császár is itt szállt meg. Nagy termében hangversenyeket, színi előadásokat és nagy táncmulatságokat is tartottak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.